Autót, bűvész, szápa, tavasz, kilométer, terasz, Esperanto, fizika, frigét, kevés, maréka, tarás, száj, köly, motor, férusi tej, és anya, cukor, pepeg, pepeg, pepeg. Vakom, sebét, bárány, színét, stepkenőcs, de levél, ahó! Áram, Lani, áram, Lani, áram, Lani.

Pixie Guns done that. Felvetetkezekkel ülök, miközben nem tisztul a kép, csak sötét. Pek, pek.